90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Salsa.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Javában épül a fenék küszöb Paksnál, erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az ürő pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Parancsnokváltás a szolnoki helikopterdandár.

0: védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába veheti.
1: A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a Szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a Szolnoki Szabadstrand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Üzembe állt egy mobil MR készülék a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénz csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak 2 tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Arra kérik a tiszaföldbári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon. Számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukákba tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Megnyílt az Ég és Rök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látható. 2 új robogóval bővült a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület járműparkja. Olvasható a szoljon.hu-n. A kétkerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség. És olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az Egyesület már meglévő motorja 1 hónap alatt körülbelül

0: 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Meyer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
1: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
0: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló 8-osokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképző iskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a Szolnoki iskolának. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben többfelé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van, vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd az IMF és az Unbelievable, de zenél majd a Depeche Mode is, a Free Love-ot hozzák majd, a kezdés pedig a Fast Car-ré. Rádiózzunk együtt egészen délig.
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Lutrécia McLean ébresztett minket, ez volt az In That Just Way. Hamarosan hozom majd a mai napról az infókat, na meg természetesen a reggel témáit. Addig is a legjobb zenéket hozom most még. Kitörli a csipát most a szemünkből a Depeche Mode, ugyanis a Free Love-ot hozom a csapattól.

0: Best FM a legjobb zenéknek, a koránkelők biztosan, ahogy megébredtek, ugyanis az Unbelievable szólt az IMF-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig a pop díváját, Madonnát köszönthetem. Egyébként a Hontalan Állatok világnapja van a mai napon, és hamarosan hozom majd a mai reggel témáit. Addig is egy kis szünet, és utána egy legjobb zenékkel folytatom. Kelly Carson érkezik majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Még tombol a nyár a strandokon. Parancsnokváltás a szolnoki helikopterdandárnál. Dunavirágok rajzottak a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a szolnoki szabadstrand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. 7 óra után jön Eminem is a cipőgyűjteménye, ami kalapács alá kerül, úgyhogy erről hozok minden részletet majd 7 óra után. 8 órakor pedig majd Hollywooddal fogunk foglalkozni, ugyanis most Britney és Madonna között van egy nagy párharc, amit testközelből fogunk most egy kicsit átrágni, és végül 9 óra után pedig a sportrovatban látogatunk el. Itt volt a Real Madrid, méghozzá a Ferencváros ellen játszott egy barátságos felkészülési meccset a szezonra, és bizony Roberto Carlos is itt volt velük Magyarországon, és jön egy pár részlet, hogy hol is járt a városban Roberto Carlos, úgyhogy egy picit ilyen félig sport, félig kulisszatitok, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Lady Gaga-val megyünk tovább, az Always Remember Us jön most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán Eminemmel fogunk foglalkozni, akinek a cipőgyűjteménye kalapács alá kerül, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Spice Girls csapata már biztos, hogy fel fog minket ébreszteni, méghozzá Spice Up Your Life-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Mobilemer csökkentheti a várakozást. Gyermekvédelmi támogatás fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap.

0: kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába vehet.
1: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. Délután 35 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszaka is enyhe lesz, hajnalban 18-20 fok valószínű. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Eminem cipőgyűjtemények kalapács alá kerüljönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, és ebben az órában együtt ébredünk majd Janet Jackson és Michael Jackson közösével a Scream-mel, na meg Arással, ugyanis a Boroboróval indul az óra.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneakergyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És az ébredést és a napindítást is ő folytatja most itt a Best FM-en. Jön Didóval közös Stenje, Eminemnek tehát ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal ébredhettünk. Ez volt a közösük, a Scream, és a folytatásban is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd PM Down és a Set on Drift My Memory Blitz, a folytatás pedig Montel Jordané. Ez lesz majd a rövid szünet után a This Is How We Do It itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A Vármegye kiválóságait díjazták Szolnokon. 17-szer szólt a zene az elhunyt muzsikusokért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Itt egy 20-25 éves szakmai munka kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elismeréseit adták át a szolnoki vármegyeházán, számolt be a szoljon.hu. Az állami ünnephez kapcsolódó rendezvényen a gyógyításban, az építészetben, a közigazgatásban és a közösségépítésben végzett több évtizedes munkát díjazták. A díszpolgári címet Tóth Tibor történész-szociálpolitikus kapta, aki pályafutása során a szociálpolitika és az oktatás területén dolgozott, valamint helyi intézmények munkáját is segítette. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéért díjjal ismerték el a 45 éve gyógyító Kis László főorvost és Tekse András nyugalmazott főépítészt. Rencné Bezdán Edit, egykori címzetes főjegyző, posztumusz részesült az elismerésben. Az ünnepség keretében a vármegye fennállásának 150. évfordulójáról is megemlékeztek. Az elhunyt szolnoki zenészek emléke előtt tisztelgett 11 zenekar az Akikért a zene szól koncerten, számolt be a szoljon.hu. Az emlékkoncert idén új helyszínre a Tiszaliget régi kempingjének területére költözött, ahol délutántól éjszakáig klasszikus rock, blues és dallamos pop-rock zenét játszottak. A rendezvénysorozat Steiner Gábor, az Integrál és a Mustang zenekar dobosának halála után indult. Az első koncertet 2010-ben tartották. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gadzsó és a So Many Times. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egyébként, ha már Madonna, akkor hagyd mondjam el, hogy a következő órában majd vele fogunk foglalkozni, ugyanis most van egy fájtja, méghozzá Hollywoodban, Britney Spears-el, úgyhogy jönnek a részletek erről, mert bizony, filmes projekten versenyeznek a csajok, úgyhogy mindent hozok erről. 9 óra után pedig a sportrovatba jön a Real Madrid, ugyanis nemrégiben játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést, méghozzá a Ferencvárossal, úgyhogy hozok erről minden részletet, no meg a legjobb zenéket is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. PM Down-nal megyünk tovább, ez a Set Adrift on My Memory Blitz most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán 8 óra után érkezik Britney és Madonna egyszerre, ugyanis parkoló pályára tette Madonna projektjét Hollywoodban Britney. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, bulizni is fogunk így korán reggel. 8 óra után ugyanis itt lesz velem Paul Johnson és a Get Get Down-mal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tiszató, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tiszatavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.

0: hatására.
1: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a szolnoki szabadstrand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, és irány Hollywood, ahol Britney félrerakta Madonna projektjét a parkoló pályára. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és a születésnapos Madonna kezdi az órát Justin Timberlake-kel. Ez a 4 Minute.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoráriának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza. Én pedig a legjobb zenéket hozom most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg Nelly Furtado, ugyanis a közvetlen folytatás az övé, az I'm Like a Bird szól most tőle itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Coldplay ébresztett meg minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem majd például az MVUG és a Free Your Mind. A közvetlen folytatás pedig a hírek után. A Fétleszé lesz, az Insomniát hozza majd a csapat. I can't get no sleep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Mobilemer csökkentheti a várakozást. Gyermekvédelmi támogatás fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálka hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába vehet.
1: Üzembe állt egy mobilemer készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még folytatódik a hőség térségünkben, sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. Délután 35 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszaka is enyhe lesz, hajnalban 18-20 fok valószínű. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ele Junior, K. Kevin és a Valmár közöse a Volt pár alkalom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Hontalan Állatok Világnapja. A következő órában pedig 9 óra után a sport világába látogatunk el. Nem sokára, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is. Ebből az órából is van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még Lionel Richie, a Just For You-val, na meg az M-Woog, a Free Your Mind-dal, ugyanis ők érkeznek most ide a Best-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és itt járt a Real Madrid a Ferencváros otthonában, egy barátságos mérkőzést játszott nem olyan régiben a két csapat egymással, és itt volt velük Roberto Carlos is, aki bizony-bizony mászkált Budapesten, úgyhogy jönnek a részletek, hogy a világsztár pontosan hol bukkant fel az egykori Real Madrid játékos, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Britney és a Toxic.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tobán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A Vármegye kiválóságait díjazták Szolnokon. 17-szer szólt a zene az elhunyt muzsikusokért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

0: Egyházán, számolt be a szoljon.hu. Az állami ünnephez kapcsolódó rendezvényen a gyógyításban, az építészetben, a közigazgatásban és a közösségépítésben végzett több évtizedes munkát díjazták. A díszpolgári címet Tóth Tibor történész-szociálpolitikus kapta, aki pályafutása során a szociálpolitika és az oktatás területén dolgozott, valamint helyi intézmények munkáját is segítette. Jász Nagykunszolnok vármegyéért díjjal ismerték el a 45 éve gyógyító Kis László főorvost és Tekse András nyugalmazott főépítészt. Rencné Bezdán Edit, egykori címzetes főjegyző, posztumusz részesült az elismerésben. Az ünnepség keretében a vármegye fennállásának 150. évfordulójáról is megemlékeztek. Az elhunyt szolnoki zenészek emléke előtt tisztelgett 11 zenekar az Akikért a zene szól koncerten, számolt be a szoljon.hu. Az emlékkoncert idén új helyszínre a Tiszaliget régi kempingjének területére költözött, ahol délutántól éjszakáig klasszikus rock, blues és dallamos pop-rock zenét játszottak. A rendezvénysorozat Steiner Gábor, az Integrál és a Mustang zenekar dobosának halála után indult. Az első koncertet 2010-ben tartották. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy héttel ezelőtt itt járt a Real Madrid, méghozzá a Ferencvárossal játszottak egy barátságos mérkőzést, és Roberto Carlos is a spanyol királyi csapattal tartott, úgyhogy egy kicsit megnézzük, hogy merre járt a világ klasszis szupersztár, és természetesen a legjobb zenéket is hozom ebbe az órába. Kezdünk Santanáékkal, ez a Maria Maria. Szép reggelt!
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy héttel ezelőtt szombaton a Real Madrid küldöttsége itt járt Budapesten együtt a csapattal, mert hogy egyébként a Ferencvárossal játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést a szezonra. José Mourinho lett az edző, de Roberto Carlos is benne volt ebbe a delegációba, és bizony tiszteletét tette Budapesten a Szent István Bazilikánál, hogy meglátogatta a spanyol klub egykori legnagyobb legendáját, Puskás Ferenc sírját, és találkozott egyébként a Real Madrid magyar rajongói társaságával is, két sráccal, úgyhogy igazán kiváltságosak azok a fiúk, akik elkaphatták Roberto Carlost. Ennyit a spanyol élcsapatról, és térjünk egy picit a Fradihoz, mert hogy ezt említsük meg, hogy sikeresen a lengyel csapatot is maguk mögé utasították a selejtezők során, úgyhogy az utolsó megmérettetés jön, méghozzá a Transospor török csapat ellen, akik bizony akkora névvel erősítettek, hogy nem biztos, hogy a Fradinak ez olyan egyszerű feladat lesz, ugyanis Mohamed Salah náluk folytatja karrierjét, úgyhogy ez vár a Ferencvárosra, ami az Európa Ligát illeti, és a sportot teljesen magunk mögött hagyjuk, jöjjenek inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem Dante Thomas a Miss Californiával, hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk Warren G-t, ez a Regulate, most itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Coolio mutatta meg az érzelmes oldalát. A Cool and the Gang 2-hatjához nyúlt hozzá zseniálisan, a folytatásba pedig a 90-es éveket magunk mögött hagyjuk, és a 2000-es évek egyik felejthetetlen slágere jön. Szerintem ez egy alap pillér, hogyha a 2000-es éveket nézzük. Kellis és a Trick Me jön most itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel folytatom, természetesen. Vasárnap is dübörög majd a Best hétvége, a következő órában például Robbie Williams-el, no meg a Simply Red-del, a Sunrise-zal indulunk majd a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Még tombol a nyár a strandokon. Parancsnokváltás a szolnoki helikopterdandárnál. Dunavirágok rajzottak a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a szolnoki szabadstrand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A Dunavirág a Tiszavirág

0: Napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és a legjobb zenéket pedig bekészítettem. Dübörög a Best hétvége, ebbe az órában például majd Robbie Williams-el, de itt lesz Beyoncé és Sean Paul közöse is. A kezdés pedig a brit Simply Ready, ez a Sunrise. Rádiózunk együtt délig.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és a Dobban a szív. Este 6 órakor, hogyha vasárnap, akkor is lesz Night Shift, nem kell izgulni. 2 óra mixel jönnek majd a srácok, és egy igazi levezetést adnak majd így a vasárnap hangulatához. Németi érkezik majd White Boy mellé, úgyhogy a lounge mixre lehet számítani, és akár ez a dal is majd megszólalhat. Ez az ibizai kedvenc, most a folytatásban Cada Vez, itt a Best-en.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: tett.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Robbie Williams. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Hontalan Állatok világnapja, a legjobb zenékkel pedig hamarosan érkezek, csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Krisztina Aguilera, és a vasárnapi program is lehetne ez, ugyanis a Károvást hozza most ide, beszre majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: This is

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig kezdetét veszi majd a mai közös utazásunk utolsó órája. Jönnek a legjobb zenék ott is, Will Smith is meg fogja hozni a kedvünket, természetesen a Man in Black-kel majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az Amerikai Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason hajnalban. Érkeznek az adószámla kivonatok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizet.

0: Magda szobrának számít. A több ezer tonna fehér betonból készült alkotást egy lengyel milliárdos házaspár finanszírozta. A szobrot zarándokhelynek és turisztikai látványosságnak is szánják. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Még kitart a kánikula, nagyrészt derült napos idő várható, késő délutántól északnyugat felül már több felhő érkezhet. A csúcshőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Holnap tovább növekszik a felhőzet, az Alföldön azonban eleinte még több órára kisüt a nap. Napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután 26 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb délkeleten lesz. Kedden mérséklődik a kánikula 27-28 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem mindenkinek szuperül telik a vasárnapja. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és ezt az egy órát kell még kibírnunk közösen addig, hogy a vasárnapi ebéd hivatalosan is elkezdődhessen. Lehet, hogy valaki előre veszi. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket veszem előre. Itt lesz Néo a szószikkel, a kezdés pedig Prince-é.
1: Mesztefe.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis szép szerelmes dala, a Fehér Rózsa. A folytatásban meg nosztalgiázunk, irány a 90-es évek, és jön egy olyan előadó csapat, aki éppen turnézik, méghozzá az MVOOG-gal közösen teszi mindezt, és ott van még a TLC is mellettük, de hát az MVOOG-gal közös daluk is van, bár most nem ezt adják elő, jön a Soba meg a Borsa, azaz a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex, ezzel megyünk tovább itt a Besten, rádiózunk együtt, egész

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM a legjobb zenék, Connie Williams, és a World Celebration után fel kell konferálnom Majoros Ritát, aki egy szűk 20 percen belül át fogja venni majd tőlem itt az irányítást. Szervusz, hogy telt a vasárnap? Megvan-e a gofrisütő? Beáldoztad-e magadat? Mert ezt nézegetted tegnap.
2: Az igazság, egyébként én is üdvözlök mindenkit, hogy igen, gofrit terveztem a hétvégére, és aztán rájöttem, hogy nekem elfekvőben van valahol egy, csak az a picit lustább típus vagyok, aki hát nagyon retkes, hát fogalmazunk így, és úgy nagyon sokat le kellene róla sikálni, ez a inkább veszek egy újat, és aztán rájöttem, hogy de ez ennél nagyobb pazarlás igazából nem létezik, úgyhogy én nekifogtam, képzeld el, a mai délelőttön, és kisikáltam, ez olyan kicserélős, hogy van egy szendvicssütő, egy panini sütő belseje, és egy gofrisütő, és azt így lehet cserélgetni, és hát igazából nekieresztettem a súrolót, és tökéletesen szép lett, és tökéletesen működik. Úgyhogy igen, volt gofri.
1: Büszke vagyok magadra, akkor most mindenkinek ajánlanék valamit így a vacsora elkészítéséhez. Nekem meleg szendvicssütőm van, és tudod, mit szoktam csinálni?
2: Na.
1: Teszek bele egy sütőpapírt,
2: igen,
1: és úgy nyomom össze, mert nem ilyen forma-szerű, hanem ilyen kis redős inkább, és csak így ilyen redőket,
2: csíkos,
1: és arra tök jól bele lehet tenni ezt a sütőpapírt, összenyomja az ember, és akkor nem kell vele mondjuk ki, tökölni.
2: Hát egyébként igen, mert hogy akkor nem folyik bele a sajt, nem, hát igazából nem ég rá minden nagyjából, mert hogy ezt így kell elképzelni. Most már akkor ebben a szép verzióban akkor én is ezt fogom tenni, úgyhogy köszi a tippet.
1: Bár még csak az ebéd jön, de ez egy vacsorára teljesen jó ötlet volt tőlem, hogy meleg szendvics legyen, meg az, hogy a rövid szünet után elfogyasztjuk mi így az ebéd előtt Eminemet és egy Loser Selfet, ugyanis ezzel érkezek majd hamarosan, Rita pedig déltől majd átveszi a stafétát.
2: Puszi.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa, Magdi és az Elmegyek. Hát én is elmegyek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig vasárnap is Night Shift, méghozzá 2 óra Mixel, Whiteboy és Németi érkezik majd a lemezjátszóink mögé, utána pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. Horváth Zoltán, Hori Kicsekkol, mindenkinek további szép vasárnapot és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Ashert indítom, és szól a Yeah, Visszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnt a pályázár, újra járható az M3-as mezőkeresztesnél. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Szenzáció, magyar érem maratonfutásban az EB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a mezőkeresztes csomópontnál, közölte az Útinform. A forgalom már két sávon halad Vásáros-Namény felé. A leálló sávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Hajnalban ezen a szakaszon hajtott árokba egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz, a járművön 59-en utaztak. A balesetben 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították. Hosszú hétvége közelek, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg. Fellép többek között a Korál, az Ossian és a Lord. A fesztivált 1986-ban Balázs Fecó kezdeményezésére, a Sitkei kápolna megmentéséért hívták életre. Elképesztő teljesítmény, Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. A 27 éves magyar futó 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Szabó Nóra mindössze 18 másodperccel maradt le tőle, és a negyedik helyen végzett. Magyar maratonista legutóbb 1966-ban szerzett érmet Európa-bajnokságon. Akkor Tóth Gyula harmadik lett. Derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Dél is elmúlt, úgyhogy jöttem. Szép délutánt, jó étvágyat kívánni, és szuper hétvégét. Én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy vasárnap délután is ki tudjanak kapcsolódni, mondjuk Whitney Houstonnal, vagy

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town to see the world.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, sőt, nagyon jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. Nagyon remélem, hogy akár közben is Best FM-et hallgatnak, vagy ha már túl vannak rajta, akkor a siesta mellé is szólhatnak a legjobb zenék. Én nagyon remélem, hogy velem tartanak, együtt hallgatjuk mondjuk a Unique dalát, jön az úton, itt lesz Janet Jackson is hamarosan, mindenféle érdekességet hozok, előtte még Whitney Houston dala szól. My Love is Your Love, itt a Best FM-en. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét!

0: Fest FM a legjobb zenék. Vasárnap délután is sokan ülnek és ültek autóba, úgyhogy legyen mindenki óvatos az utakon. Sokan tartanak majd a Balatonról is hazafelé, úgyhogy legyen mindenki óvatos, ha pedig információja van, lát valamit az utakon, az utak mentén, és megosztaná velem, ezt nagyon megköszönöm. 0620 55 55 155 a számunk. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra van, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy nagyon-nagyon elpörgött már ez a délután, vagy legalábbis ez az első óra, mintha csak egy perc lett volna. Na de a következő órában itt lesz Charlie és a Mindenki Valakié. És jön majd a Black Street is Dr. Dre-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyéshalmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Több szabadtéri tűz is volt az elmúlt 24 órában hazánkban. Zarándokokat szállított a lengyel busz, amely felborult hajnalban az M3-ason. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt, egy életveszélyesen, 9 pedig súlyosan megsérült az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A lengyel turista busz hajnalban Mezőkeresztes térségében borult árokba. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, a sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A miniszter felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Két magyar tollas labdázó is pályára lép a holnap kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes egyaránt ott van a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német ellenféllel találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a magyar szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak reális esélye van a továbbjutásra, ehhez azonban jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokságot Új Delhiben rendezik meg, és jövő vasárnapig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk, szép délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Charlie, mindenki valaki év, na énekeljük együtt. De itt lesz Florida is, és a Good Feeling jön majd, Amy Winehouse is, most pedig Avril Lavigne indítja az órát. Hamarosan mindenféle közlekedési infót hozok, de előtte itt a Complicated, én pedig csodás hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék. Jöhet egy kis desszert ebéd után, mert hogy a héten megválasztották Magyarország tortáját, és a bíbor fehéret választott a győztesnek a zsűri egy gyulai cukrászdából, az alkotók pedig Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László. Egyébként az édesség középpontjában az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tej fölállnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, amelyre kerül egy sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát erdélyi gyümölcsös zselé réteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. Hát bevallom őszintén, kicsit nehéz volt úgy elmondani ezt, hogy ne nyeljek nagyjából ötöt egymás után. Alig várom, hogy megkóstoljam. Ugye augusztus 20-a környékén vagy után már ezeket is meg lehet kóstolni, de nem csak ezt, mert hogy van nekünk egy Magyarország cukormentes tortája is, ami pedig a Szilvafácska nevű torta lett. Ez pedig egy balatongyöröki cukrászdából érkezett, Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotása. Ez egy különleges ízutazás, így írtak róla. Rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld te a finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Úgyhogy, hát ezt is nehéz volt így végigolvasni, anélkül, hogy ne szaladt volna össze a számban minden. Szóval gratulálok az alkotóknak, alig várom, hogy az idei évben is megkóstoljam őket. Nagyon-nagyon szeretem végigkóstolni egyébként ezeket a tényleg szó szerint műalkotásokat, úgyhogy tényleg gratulálok. Önök egyébként eddig melyik Magyarország tortáját találták a legfinomabbnak? 0620-55-55-155. Jöhetnek ide a szavazatok. Na meg, Patricia McNeil dala. Someone loves you, honey. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi naptól lezárták a Műegyetem rakpartot, és 22-én 8 óráig, este 8 óráig zárva tartják az augusztus 20-a és az azt körülvevő programok miatt a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot is 19-től szerdától lezárják, majd 23-a vasárnap 16 óráig. Úgyhogy Budapesten többfelé kell egyébként, nem csak itt lezárásokra és korlátozásokra számítani, de jövő még információkkal. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még infója, köszönöm, ha ír vagy hív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk a Black Eyed Peas és a Pump It. És zenél majd a kelemen kabátban is jön az úton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A 8-szögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Busztragédia az M3-ason, őrizetben a sofőr. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Egy perc a limit, felpörgetik a videóbírót. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason felborult autóbusz. Éjszaka történt a szerencsétlenség Borsodabaui Zemplénben, a sztráda 139-es kilométere közelében. 12-en meghaltak, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. 37-en könnyebben sérültek. Zarándok úton voltak Bosznia-Hercegovinában, onnan tartottak hazafelé. A sofőr valószínűleg elaludt, ez okozta a tragédiát, őrizetbe vették. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, amikor a természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják a lárvákat. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
3: Nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
2: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb most nyáron. Az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. A játékvezetői bizottság vezetője szerint egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése legfeljebb egy percet vehet majd igénybe. Roberto Rossetti hangsúlyozta, az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarják kiszűrni, semmi mást. Viszont az eddigiekhez képest alaposabban áttekintik majd az előzményeket, mondjuk egy-egy párharc elemzésekor. A drukkerek eligazodását is segítik. Az UEFA egy áttekintő oldalt indított honlapján, ahol példavideókkal szemléltetik a vitatott eseteket és megítélésüket. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után járunk, szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hogy telik a vasárnap délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és ki tudnak kapcsolódni egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel, például Jerry Halliwell-lel, vagy éppen a Simply Red-del, de Coolio is érkezik hamarosan. A Black Eyed Peas pedig felpörgeti a napot, már is itt a Pump It. Szép hétvégét!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Van az a szerelem, amikor az ember már nem is nagyon tudja szavakba önteni, hogy mennyire szereti a másikat. Csak annyit szoktunk kérdezni, hát nem elég ez? Ha nem is tesszük fel a másiknak a kérdést, de azért szerintem magunkban néha azért elgondolkodunk ezen. A Steinfried 99-es dala érkezik, ez az Ain't That a Lot of Love, ami nagyjából pontosan ezt a kérdést boncolgatja, ráadásul egy igazán lüktető, ilyen szól popos köntösben. Úgyhogy érkezzen egy kis 90-es évekbeli lüktetés, így ide a vasárnap délutára, a délutáni siestába, vagy a kávé mellé. Simply Red, Ain't That a Lot of Love, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ígértem még pár információt az augusztus 20-ai lezárásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy augusztus 20-ai esti ünnepség idején korlátozhatják majd a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát. Erre azért gyanítom, hogy lehetett készülni, illetve lezárják augusztus 20-án csütörtökön 19 órától az Erzsébet hidat, aztán 17 órától majd a Margit hidat is, úgyhogy ezzel kell számolni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM a legjobb zenék. Hát úgy tűnik, hogy mi magyarok nagyon sokszor ültünk be a mozikba eddig, 2026-ban, így az első fél évben, mert hogy volt egy összesítés, hogy mi az, amit a legszívesebben néztek a magyar mozinézők. Hát több mint 1 milliárd forint bevétellel, a 85%-os értékeléssel a Michael volt a magyarok kedvence az első fél évben. Az életrajzi film Michael Jackson korai éveit mutatja be, a The Jackson 5-től kezdve a szóló karrierje csúcsának számított Thriller, vagy éppen a Bad albumokig, úgyhogy hát én még nem láttam, bevallom őszintén, de rajta van a listámon, ha önök pedig ajánlanák, akkor mindenképpen írják meg, én pedig ajánlom addig is Michael Jackson egyik számomra legkedvesebb dalát, itt a Best FM-en szól a You Rock My World.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Parancsnokváltás a szolnoki helikopterdandárnál. Dunavirágok rajzottak a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használható, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájával veheti.
2: A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a szolnoki szabad strand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak 2 tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Arra kérik a tiszaföldbári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon. Számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukákba tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Megnyílt az Ég és Örök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látható. Két új robogóval bővült a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület járműparkja. Olvasható a szoljon.hu-n. A kétkerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség. És olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
5: Itt egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló 8-osokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola, tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképző iskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a Szolnoki iskolának. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról.

Attila, ma van Madonna születésnapja, Magyarországon is forgatott az énekesnő az Evita alkalmával, ráadásul pont 40 éve ilyenkor az amerikai listát vezeti. A Papa Don't Preach-el azonban most Chad Kroeger és a Nickelback folytatja a délutánt. 102.4 Veszte fel.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap alapvetően napos idővel indul majd a hét, de napközben megnövekedhet a felhőzet. Csapadék inkább csak a nap második felében, és inkább csak észak-nyugaton várható, majd záporok, zivatarok formájában. A déli szél néhol megélénkül, délutánra észak-nyugatira fordul, a reggeli órákban hétfőn 19 fok valószínű, napközben pedig elérhetjük még a 35 fokot is. Kedden mérséklődik a meleg, egy front fog áthaladni felettünk, ebből esők, záporok is kialakulhatnak, a nap második felében viszont már naposabb idő valószínű, 27 fokos csúccsal. Szerdán sok napsütés várható némi felhővel, helyenként rövid záporokkal, a nyugati szél lesz majd élénk, ismételten 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és most úgy fest, hogy csütörtökön, vagyis augusztus 20-án jó rész napos idő várható, és akár 32-34 fok is a térségben. A csendes pihenő végén itt van Edwin Collins dala Girl Like You most a 102.4 Best FM-en.

0: Programajánlatokkal folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en. Kenderesen városi és sportnapot tartanak ezekben az órákban a Horthy Ligetben. Fél héttől ott Kökény Attil és Rakuncai Viktor nagy koncertje látható, este fél kilenctől pedig Dr. Béres. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren, szerdától vasárnapig, szerdán már fellép a Candyman Duo, csütörtökön pedig a Kelemen kabátban, valamint Pixa, pénteken pedig a Delta, szombaton pedig Dombóvári István műsora látható majd a De Szeretlek. Parti Túra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal, kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén, közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúd Sport és Légtorna Stúdió. Vakáció mozi kedden 16 órától a Vajna filmmel. Abony főterén már szerdán elkezdik ünnepelni a Szent István napot, ahol 17 órától fellép a Desperado és Timi, este 8-tól pedig Charlie élő koncertje látható. Jászfényszaron ugyancsak szerdán este fél 9-től fellép a Tank Csapda. Szolnokon több helyszínen is tartanak Szent István napi programot. Augusztus 20-án a Tisza Parkban lesz Mosolyudvar, Bojtár bemutató, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, majd a Fülemüle Tribünkben zenekar este 10 órától. A Tisza Parton lesz majd légi bemutató 18 órától, este 9-től pedig tűzijáték. A Tisza Parti sétányon 10 órától lesz Vidán Park és Kulturális Udvar. A Tiszai Hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. Fél 3-tól Tallinka gyermeknéptánccal, 15 órától a Tisza Tánc Együttes műsorával, majd a Szent Márton Társulat musical válogatását lehet megtekinteni. A Neoton Familia slágereivel a Szimpátia Együttes koncertje 17 órakor veszi kezdetét, 21.30-tól pedig a Tóth Vera Band koncertje látható, a vendég Pásztor Anna lesz. Törökszent Miklóson a Kossuth téren Szent István napon augusztus 20-án délután 3-tól fellép Varga Miklós, 4-6-tól Pál Dénes, este 7-től Csík János és a Mezzo koncertje látható, majd pedig 9-kor kezdődik a 4-es Street koncertje. Tiszakécskén a Szabadidő Parkban tartják az augusztus 20-i programokat, családi bábszínházzal, kézműves sátorral, kirakodóvásárral, 18 órától fellép Dér Henny, majd Péterfi Bori és a Love Band látható, este 10-től pedig még tűzijáték is lesz. Napközben pedig lehet utazni majd a Tiszaparti kisvasúton. A vasárnapi zenei kalandozás most a Morcsibával folytatódik. Ron wasn't built in a day a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók most. Útépítésre kell számítani Csataszög felé Millér telep után. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Kacagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen kell karbantartásra számítani. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton van korlátozás. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között is útszűkület van. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Kömlő és Besenyőtelek, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között továbbra is tart a csomópont építése. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. A hétvégét és a vasárnapot most George Michael folytatja itt a 102.4 Best FM-en, ez már az Outside.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. 102.4 Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Parancsnokváltás a szolnoki helikopterdandárnál. Dunavirágok rajzottak a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használható, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájával veheti.
2: A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a szolnoki szabad strand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak 2 tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Arra kérik a tiszaföldbári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon. Számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukákba tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Megnyílt az Ég és Rök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látható. Két új robogóval bővült a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület járműparkja. Olvasható a szoljon.hu-n. A kétkerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség. És olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az Egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Mayer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozás,

0: hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke.
1: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátóipar Testületének honlapján találják. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló 8-osokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképző iskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-ig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a Szolnoki iskolának. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben többfelé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a mikrofon mögött most Fodor Attila, ma van a születésnapja James Taylornak a Cool and the Gangből, Tim Ferrisnek az In Excessből, és ezen a napon született Vanessa Carlton énekesnő is, 97-ben pedig a Men in Black vezeti a slágerlistákat. Azonban Justin Timberlake a folytatás, és a Rock Your Body.
2: 102.4 Best

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap alapvetően napos idővel indul majd a hét, de napközben megnövekedhet a felhőzet. Csapadék inkább csak a nap második felében, és inkább csak észak-nyugaton várható, majd záporok, zivatarok formájában. A déli szél néhol megélénkül, délutánra észak-nyugatira fordul. A reggeli órákban hétfőn 19 fok valószínű, napközben pedig elérhetjük még a 35 fokot is. Kedden mérséklődik a meleg, egy front fog áthaladni felettünk, ebből esők, záporok is kialakulhatnak, a nap második felében viszont már naposabb idő valószínű, 27 fokos csúccsal. Szerdán sok napsütés várható némi felhővel, helyenként rövid záporokkal, a nyugati szél lesz majd élénk, ismételten 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és most úgy fest, hogy csütörtökön, vagyis augusztus 20-án jó rész napos idő várható, és akár 32-34 fok is a térségben. A Daft Punk különleges zenei hangzását már a 90-es években megismerhettük, például ennek a dalnak köszönhetően Around the World.

0: Folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en. Kenderesen városi és sportnapot tartanak ezekben az órákban a Horthy Ligetben. Fél héttől ott Kökény Attil és Rakuncai Viktor nagy koncertje látható, este fél kilenctől pedig Dr. Béres. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren, szerdától vasárnapig, szerdán már fellép a Candyman Duo, csütörtökön pedig a Kelemen kabátban, valamint Pixa, pénteken pedig a Delta, szombaton pedig Dombóvári István műsora látható majd a De Szeretlek. Parti Túra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúd Sport és Légtorna Stúdió. Vakáció mozi kedden 16 órától a Vajna filmmel. Abony főterén már szerdán elkezdik ünnepelni a Szent István napot, ahol 17 órától fellép a Desperado és Timi, este 8-tól pedig Charlie élő koncertje látható. Jászfényszaron ugyancsak szerdán este fél 9-től fellép a Tank Csapda. Szolnokon több helyszínen is tartanak Szent István napi programot. Augusztus 20-án a Tisza Parkban lesz Mosolyudvar, Bojtár bemutató, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, majd a Fülemüle Tribünben zenekar este 10 órától. A Tisza Parton lesz majd légi bemutató, 18 órától, este 9-től pedig tűzijáték. A Tisza parti sétányon 10 órától lesz Vidán Park és Kulturális Udvar. A Tiszai Hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. Fél 3-tól Tallinka gyermek néptánccal, 15 órától a Tisza Tánc Együttes műsorával. Majd a Szent Márton Társulat musical válogatását lehet megtekinteni. A Neoton Familia slágereivel a Szimpátia Együttes koncertje 17 órakor veszi kezdetét, 21.30-tól pedig a Tóth Vera Band koncertje látható a vendég Pásztor Anna lesz. Törökszent Miklóson a Kossuth téren Szent István napon augusztus 20-án délután 3-tól fellép Varga Miklós, 4-6-tól Pál Dénes, este 7-től Csík János és a Mezzo koncertje látható, majd pedig 9-kor kezdődik a 4-es Street koncertje. Tiszakécskén a Szabadidő Parkban tartják az augusztus 20-i programokat, családi bábszínházzal, kézműves sátorral, kirakodóvásárral, 18 órától fellép Dér Henny, majd Péterfi Bori és a Love Band látható. Este 10-től pedig még tűzijáték is lesz. Napközben pedig lehet utazni majd a Tiszaparti kisvasúton. Mi is tovább utazunk a legjobb zenék között, most Mohamed Fatima és a Ragyog a szíve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók most. Útépítésre kell számítani Csataszög felé Millér telep után. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Kacagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen kell karbantartásra számítani. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton van korlátozás. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között is útszűkület van. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Kömlő és Besenyőtelek, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között továbbra is tart a csomópont építése. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Haladósra vesszük a figurát a Deep Dish-sel, már szól is a Flashdance a 102.4 Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Parancsnok váltás a szolnoki helikopterdandárnál. Dunavirágok rajzottak a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használható, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
2: A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Szolnokon 7 év után nyitott meg újra idén a Tiszaligeti élményfürdő, ami mellett a fürdőzőket a szolnoki szabad strand is várja a Tiszán. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak 2 tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Arra kérik a tiszaföldbári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon. Számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukákba tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Megnyílt az Ég és Örök között című kiállítás a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látható. Két új robogóval bővült a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület járműparkja. Olvasható a szoljon.hu-n. A kétkerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség. És olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Meyer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb

0: Például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló 8-osokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola, tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképző iskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív-vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Többek között faipari technikusnak, dekoratőrnek, grafikusnak, asztalosnak, ácsnak, burkolónak, kőművesnek és járműfényezőnek lehet jelentkezni. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-ig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a Szolnoki iskolának. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És most a mikrofon mögött Fodor Attila, 1884-ben ilyenkor adják át a keleti pályaudvart. Ezen a napon született Pierre Richard, színész, Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok úszó, James Cameron, Oscar-díjas filmrendező és Farkasházi Réka színésznő is. A Produkt és Santana csatlakozik be hozzánk.
3: 102.4 Veszte.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap alapvetően napos idővel indul majd a hét, de napközben megnövekedhet a felhőzet. Csapadék inkább csak a nap második felében, és inkább csak észak-nyugaton várható, majd záporok, zivatarok formájában. A déli szél néhol megélénkül, délutára észak-nyugatira fordul, a reggeli órákban hétfőn 19 fok valószínű, napközben pedig elérhetjük még a 35 fokot is. Kedden mérséklődik a meleg, egy front fog áthaladni felettünk, ebből esők, záporok is kialakulhatnak, a nap második felében viszont már naposabb idő valószínű, 27 fokos csúccsal. Szerdán sok napsütés várható némi felhővel, helyenként rövid záporokkal, a nyugati szél lesz majd élénk, ismételten 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és most úgy fest, hogy csütörtökön, vagyis augusztus 20-án jórészt napos idő várható, és akár 32-34 fok is a térségben. Zenei listánkon most a Molokó dala 90-es évekből, ez is Sing It Back a 102.4 Best FM-en.

0: Programajánlatokkal folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en. Kenderesen városi és sportnapot tartanak ezekben az órákban a Horthy Ligetben. Fél héttől ott Kökény Attila és Rakuncai Viktor nagy koncertje látható, este fél kilenctől pedig Dr. Béres. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren, szerdától vasárnapig, szerdán már fellép a Candyman Duo, csütörtökön pedig a Kelemen Kabátban, valamint Pixa, pénteken pedig a Delta, szombaton pedig Dombóvári István műsora látható majd a De Szeretlek. Parti Túra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúd Sport és Légtorna Stúdió. Vakáció mozi kedden 16 órától a Vajna filmmel. Abony főterén már szerdán elkezdik ünnepelni a Szent István napot, ahol 17 órától fellép a Desperado és Timi, este 8-tól pedig Charlie élő koncertje látható. Jászfényszaron ugyancsak szerdán este fél 9-től fellép a Tankcsapda. Szolnokon több helyszínen is tartanak Szent István napi programot. Augusztus 20-án a Tisza Parkban lesz Mosolyudvar, Bojtár bemutató, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, majd a Fülemüle Tribünben zenekar este 10 órától. A Tisza Parton lesz majd Légi bemutató, 18 órától, este 9-től pedig Tűzi játék. A Tisza parti sétányon 10 órától lesz Vidán Park és Kulturális Udvar. A Tiszai Hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. Fél 3-tól Tallinka gyermeknéptánccal, 15 órától a Tisza Tánc Együttes műsorával, majd a Szent Márton Társulat musical válogatását lehet megtekinteni. A Neoton Familia slágereivel a Szimpátia Együttes koncertje 17 órakor veszi kezdetét, 21.30-tól pedig a Tóth Vera Band koncertje látható, a vendég Pásztor Anna lesz. Török Szent Miklóson a Kossuth téren Szent István napon augusztus 20-án délután 3-tól fellép Varga Miklós, 4-6-tól Pál Dénes, este 7-től Csík János és a Mezzo koncertje látható, majd pedig 9-kor kezdődik a 4-es Street koncertje. Tiszakécskén a Szabadidő Parkban tartják az augusztus 20-i programokat, családi bábszínházzal, kézműves sátorral, kirakodóvásárral, 18 órától fellép Dér Henny, majd Péterfi Bori és a Love Band látható, este 10-től pedig még Tűzi játék is lesz. Napközben pedig lehet utazni majd a Tiszaparti kisvasúton. Tovább robogunk ezúttal Tayo Cruz-zal, a Troublemaker hallható a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók most. Útépítésre kell számítani Csataszög felé Millér telep után. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen kell karbantartásra számítani. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton van korlátozás. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között is útszűkület van. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Kömlő és Besenyő telek, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között továbbra is tart a csomópont építése. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Nem sokára indul egy újabb hét, ráadásul az hosszú hétvégét is hoz majd, de ezt a hétvégét én most Denizzel és Orsovai Renivel zárom. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést kívánok!

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Védekezés a Dunán, várják a felajánlásokat, gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban. Extra adót vetnének ki saját magukra brit milliómosok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a beavatkozás nélkül már ma éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig a teljes lekapcsolás fenyegetne. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. Még vizsgálják a részleteket, de a vezetőt még ma őrizetbe veszik. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
3: A Best FM-en szó.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Úgy tűnik, lejtmenetben a panellakások ára. Veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. Összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének, nem járnak jobban most, mint mondjuk az év elején, sőt, nagyjából 1%. Még emelkedtek is az árak. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. Különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban oldatok, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Így a tesztelés folytatódik. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napokra készülhetünk, fel kell számolni a ház körüli szúnyogkeltetőket. Megszerezte harmadik aranyát Kós Húbert az úszó Európa-bajnokságon. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán ismét emelkedhet majd a vízszint. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
2: Ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
1: Kós Húbert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. Milák Kristóf szintén ma este egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, legyen egy csodálatos vasárnap estétek. Egy olyan vasárnap este, amikor már nincs sok hátra, hogy a gyerekek újra mennek iskolába, óvodába, és a többi, és a többi, és a többi. Istenem, de jó is ez. Na, a Limp Bizkit kezd.
0: Ez a Night Shift.

itt a Best FM-en a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akik korán kelnek, már tapasztalták azt, hogy egyre később lesz világos, aki pedig később megy valóva, az már azt tapasztalta, hogy egyre korábban lesz sötét. Hát ilyen ez, amikor megyünk ki a nyárból, bele ebbe a csodálatos őszbe, persze ez idézőjelbe téve. Na mindegy is, nem akarok belemenni, egy a lényeg, hogy jön nálunk most Robbie Williams, ez a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, amikor Jennifer Lopez megírta a Love Don't Cost a Thing című dalát, akkor szerintem nem gondolt arra, hogy egy válás mennyibe kerülhet, pedig aztán ő jó pár ilyenen túl van. Úgyhogy ennyi bennye, Jennifer, micsoda paradoxon ez tőled?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a pop koronázatlan királynője és a pop koronázatlan hercegnője. Mind a kettőnél valamilyen szinten elmentek otthonról, Britney Spearsnél kicsit jobban. Madonna meg egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy az idő előre megy, nem pedig hátra. Jön a Mi Against the Music! People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, több vizet terelnek a Dunába, fenyves erdő gyulladt ki Veszprém közelében, rakétázók okozhatták a pusztító tüzet Dalmáciában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik a vízszintet így. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán, több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Fenyves erdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém Gyulafirátótnál. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 10 hektár égett. A tűz egy ideig lakóházakat is veszélyeztetett. A veszprémi és a Balaton fűzfői tűzoltók a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett már körülhatárolták a lángokat. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybérit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató jövő csütörtöktől vasárnapig. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem itt vagytok, remélem jól vagytok, és remélem tetszenek a legjobb zenék, amivel elbúcsúzunk a hétvégétől. Most Pitbull kezdi ezt az órát, ez az I Know You Want Me. Na gyerünk!
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Fesztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik változnak, és vannak dolgok, amik nem változnak. Vannak, akik tudnak változni, vannak, akik nem tudnak változni. És sajnos azon nem tudunk változtatni, hogy Tupac Shakur túl korán hagyta itt ezt a világot, és nem tudott többet alkotni, pedig szerintem még lett volna a tarsolyban. Na mindegy, jön Tupac, ez a Changes.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a zenekar, aki ezzel a dallal még egyben volt, úgyhogy nagyon jók voltak, aztán Fergi kivált belőlük, és egyszerűen azóta én legalábbis nem tudom őket szeretni. Nem tudom, hogy miért, pedig nagyon próbáltam, de nem megy, és kész, nincs mit tenni. Don't Lie, ez a dal címe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Lenny Kravitz és a Flyaway szerintem ugyanolyan, mint a Bud Spencer filmek. Körülbelül 300 év múlva is szeretni fogjuk, 300 év múlva is lejátszák majd a rádiók, hogyha azok még egyáltalán lesznek, és 300 év múlva is egy remek mű lesz. És pont. Viszont most megyünk tovább, ezt kérem szépen Estelle és az American Boy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napok előtt állunk, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Egy arany, egy ezüst pazarul zárták a mieink az úszó LB-t. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mieink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorson. Milák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, az első félidő oda, viszont jön a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva. Ja, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és elbúcsúzunk a vasárnaptól. Érkezik most, hölgyeim és uraim, a Deep Swing, ez az In The Music. Na, akkor hajrá!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy holnap kiket kell felköszönteni névnap alkalmából. Na kérem szépen, Jácintok ünnepelnek, viszont fel lehet még köszönteni az Arikákat, az Emiliánákat, a Hetényeket, a Kármánokat és az Etéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod. Most pedig érkezik nálunk Will Smith, ez a Miami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki rájött, hogy a Nagy Della az nem a dalokban van, hanem a csengő hangomban. Ezt már mondtam párszor, attól függetlenül benne ez annyira mély nyomot hagyott, hogy tényleg rájött arra, időbe észlelte, és egy vagyont keresett vele. Akon, Cardinal Official, Dangerous, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a magyar zenekar, aki tökéletesen leírta egy dal erejében és egy dal formájában azt, hogy milyen az átlag főnök. Okoskodik, mindent jobban tud, mindenbe beleszól, és azért még a KK-n is csomót keres. Ja, és ezt a magna cum laude jegyzi. Jön a főnököm, de előtte még a Gossip és a Move in the Right Direction.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 11 előtt még pont befér egy örök klasszikus, amit nem kell magyarázni. Egyszerűen csak hátra kell dőlni és élvezni. Ez Enigma és a Return to Innocence.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hát akkor induljon a vasárnap utolsó órája, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás, de tényleg csodás utolsó órát kívánok nektek. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezdi, ez az Umbrella, amire mostanában hát nagyon nincs szükség.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, aki arra vár, hogy mondjuk holnap rossz idő legyen, vagy kicsit hűvösebb legyen, hát azt sajnos el kell keserítenem, hiszen 21 fokra fogunk ébredni, 34 fok lesz napközben, és összvisz annyi, hogy lesz egy-két felhő az égen, de azért nagyon sokra ne számítsunk. Ez van, ilyen a nyár, hála az égnek, jó meleg van, amikor meg hideg van, akkor meg meleget akarunk. Ennyi és pont. Gio Bácsó érkezik, ez a Funky Groove.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki amihez a 2000-es években hozzányúlt, hát az szó szerint arannyá változott. Timbaland, Carrie Hilson, és ez a The Way I Are. Na kérem szépen, tessék meghallgatni.

Vesztefem a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na kérem szépen, házi feladat, megkeresni ezeket az oldalakat, végig görgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hálánkat most a Gorillázzal fejezzük ki, jön a Feel Good!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép hetet, sok sikert, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Egy hét múlva találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.